levegőben, lassú lángok a kandallóban, jól lakott dögök a medvebőrön. Mit bánulsz? Mondja Ofélia, majd kilép a tűzből és Júlia ágyába siet, mi alatt Rómeó Otellót kerülget, még a vízbanyák is elpirulnak. A pimasz Shakespeare, hogy vigyorog? A bomlott agyú Grimm testvérek gyermekeket kínoznak. Csipke Rózsika önmagával játszik, és az arcán van Andersen hófehérkét öleli. A színész király és a költő műsort adnak a Vasút Társaságok javára. A 80 éves primadonna nemzeti színű melltartóját kisorsolják a nyugdíjas katonák klubjába. Marilyn Monroe mosolyog. Már túl van az egészen. Ismeri a dolgot James Dean-nel együtt. Szegény Ginsberg üvöltve keresi Kerouacot a tömegben. Az ezredes álmában kiad egy parancsot. Mindenki egyen egy narancsot. De a nők inkább banánt kérnek. A fáradt hősök már henyélnek. A magas külföldi vendég történelem könyvet olvas, és halálra röhögi magát. A szolgák lopnak és lopakodnak. Ó, mennyi nihilista, nacionalista, alkoholista, feketelista, futballista, exhibicionista, specialista, fasiszta, statiszta, masinista, soviniszta, orgonista, alpinista, kálvinista! A táborban mindenki alszik, a költő tündérei pengetik a drótokat.

vére beszennyezi a hajnalt. Minden születés véres. A nap kései szabdalják a csavargó köpenyét. Széttépik a nehéz álmot. Ébredező részegek. Az első morgások. A düh. Döfögés. Hányás. Örülék. A lejárt gramofonos isterekbe ismétli egy régi induló utolsó hangjait. Nincs többé álom. Egy szem, egy arc. Ó, a kép mennyire pontos. Az öreg bos, hogy pirulna, ha látná a vén hobós. A padláson véget ért az öngyilkosok bálja. Mindenki a pincébe igyekszik, ahol a paraziták parádéján a patkánya prémás. Íme az utolsó kénrém. Ez egy nedves kor. Nappal vér folyik, éjjel bor. A kis balerino vezeti bóni lovát. Hamupipőke, te sosem alszol? Kérdezi a bohóc. Vigyél el innen, barátom. Nem lehet, itt kell örökre maradnom. Mozdulatai kecsesek, ám a látvány szomorú. Talán csak a bolond mulatságos, ahogy integet, hogy majd ír, igen, és nem felejt el semmit. Szeretlek. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége. Sosem lesz vége.